0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.